0: Kahva.
1: Na gradini.
0: Rakija.
1: U hanu.
0: Voda.
1: U svircu.
0: Merak.
1: Na hazni.
0: Ljubav.
1: U parku.
0: Ćevapi.
1: Kod Alije.
0: Tevda.
1: Najliđi.